0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
4: Классное радио. В дорогу.

veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: melodráma. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjanosztok, va!
1: Jodin FM.
2: Klaszne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяно 102 и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

0: 7 euro. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 5-14 és 15 év közötti gyermeket szállítottak a beregszászi járási kórházba akut enterokolitis gyanújával. Az enterokolitis az emésztőrendszert érintő megbetegedés. A nyári időszakban megnő a bélfertőzések kockázata, ezért nagyon fontos az óvatosság vízparti pihenés során. A természetes és mesterséges vízfelületek ugyanis növelhetik a fertőző betegségek, köztük a bélrendszeri fertőzések kialakulásának esélyét. A 103 Zakárpátja szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben az élelmiszerek gyorsabban romlanak, főként akkor, ha hosszabb ideig hűtés nélkül maradnak.
4: На Берегівщині 5 дітей віком 14-15 років госпіталізовано до Берегівської районної лікарні з попереднім діагнозом гострий ентероколіт. Це захворювання системи травлення. Улітку зростає ризик кишкових

0: Мектолал.
1: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
2: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
3: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Ábrány Krisztián, csepei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Зараз ви почуєте роздуми Абрань Крістіана, греко-католицького священника села Чепа.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Krisztusban, kedves testvérek! Képzeljük el, hogy egy édesanyja méhében ikrek fejlődnek. Ahogy növekednek, a maguk szintjén elkezdenek beszélgetni a világról. Mondd, te hiszel a születés utáni életben? Kérdezi az egyik. Hát persze, válaszolja a másik. A születés után jön az igazi élet. Azért vagyunk itt, hogy megerősödjünk, és felkészüljünk arra, ami oda átvár ránk. Ugyan már ez butaság, legyint az első. Nincsen semmiféle születés utáni élet. Hogy nézne az ki? Nem tudom pontosan, feleli a hívő magzat, de biztosan sokkal több fény lesz ott, mint itt. Lehet, hogy a saját lábunkon fogunk járni, és a szánkkal fogunk enni. Ez teljesen abszurd, nevet a hitetlen. Járni, meg a szánkkal enni, hát ott a köldökzsinór. Az táplál minket. És különben is, a köldökzsinór túl rövid. A születés után semmi sincs, mert még senki sem jött vissza onnan, hogy elmesélje, mi van oda át. A születéssel mindennek vége. A hívő magzat egy kicsit elgondolkodik, majd halkan így szól. Én nem tudom, milyen lesz, de hiszem, hogy találkozni fogunk az anyával. Ő majd gondoskodni fog rólunk. Az anyával, hőköl hátra a másik. Te hiszel az anyában? Hol van? Mutasd meg. Láttad már valaha? Nem láttam, mondja a hívő testvér, de ha elcsendesedem, néha hallom a hangját. Érzem, ahogy átölel minket, és hordozza az életünket. Biztos vagyok benne, hogy a valódi világunk még csak ezután kezdődik. Kedves testvérek, amikor ma keresztelő Szent János születését ünnepeljük, az evangéliumban pontosan ezzel a kétféle mentalitással találkozunk. Ott van Zakariás, az idős pap, aki pontosan olyan, mint a hitetlen magzat. Bezárult a maga földi logikájába. Idős már, a felesége meddő, a köldökzsinó rövid. Az emberi éj szerint nincs tovább. Amikor az angyal a csodát hirdeti neki, nem tud túllátni a saját korlátain. És mi történik vele? Megnémul. És Isten ekkor csendet parancsol neki. Sokan azt gondolják, hogy Zakariás némasága csupán büntetés a hitetlenségéért. De az Isten pedagógiája sokkal mélyebb ennél, mert a csendnek két arca van. Van egy csend, ami bezár, amikor a sértődöttség, kételkedés, vagy a félelem miatt nem találunk szavakat. De van egy másik csend is, a hit, az alázat és a szent ámulat csendje. Amikor az ember ráébred, hogy az Isten tervei annyival nagyobbak a mi emberi logikánknál, hogy a szó már csak rontana a helyzeten. Ilyenkor a csend nem börtön, hanem bölcsővé lesz. Ahhoz, hogy János, a későbbi pusztába kiáltó szó megszülessen és beszéljen, az apának előbb el kell hallgatnia. A mi életünkben is a mély, gyógyító szavak a belső csendből és Istenre figyelésből születhetnek meg. A mai ünnep kérdése így szól. Jelenleg melyik magzatra hasonlít az életünk? Zakariásra, aki bezárkózik a saját korlátaiba és elnémul a hitetlenségében, vagy Jánosra, aki a szűkös, nehéz helyzetekben is, vagy Jánosra, aki a szűkös, nehéz helyzetekben is megérzi Isten jelenlétét, és újjong a lelke. Mert ezt olvashatjuk Szent Lukács evangéliumának elején, alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szent Lélek. Időnként fontos döntéseket kell meghoznunk. Zakariástól azt várták, hogy a gyermek neve legyen szintén Zakariás. de minimum egy közeli családtagról nevezze el a fiát. Ő ezzel szembe megy, s mikor leírja, hogy János az ő neve, akkor újra elkezd beszélni és magasztalni az Istent. Kitart amellett, amit Isten várt tőle, miközben ez sokaknak nem tetszett. Igazából az emberi növekedés és a krisztusi szabadság ott kezdődik, amikor képessé válunk nemet mondani a külső elvárásokra, hogy hűek maradjunk ahhoz a küldetéshez és identitáshoz, amit Isten ültetett belénk. A kérdés az, hogy mennyire vagyok tisztában azzal, hogy Isten mit vár tőlem. Keresztelő Szent János később, már felnőttként, mondja Jézusra utalva, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ha az életére rátekint a kedves rádió hallgató, akkor abban mit lát? Növekszik-e Krisztus az ön dolgain keresztül? Vagy sokkal inkább az a fontos, ami az önérdekhez, vagy akár az önzéshez kapcsolódik? János különleges módon volt kiválasztva arra, hogy előhírnöke legyen Jézusnak. Azonban mi is arra vagyunk meghívva, hogy az ő tanúi legyünk. Keressük meg mindazt, ami miatt a mi lelkünk is örvendezhet, és ezekért adjunk hálát Istennek. És mindazzal, amivel szembe kell néznünk, és meg kell küzdenünk, mert ezekből is van bőven, kérjük az ő kegyelmét és segítségét. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Ábrány Krisztián, csepei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Абрань Крістіана, греко-католицького священника села Чепа. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
2: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
0: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
1: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Megdobbant. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Topik. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 5-14 és 15 év közötti gyermeket szállítottak a beregszászi járási kórházba akut enterokolitis gyanújával. Az enterokolitis az emésztőrendszert érintő megbetegedés. A nyári időszakban megnő a bélfertőzések kockázata, ezért nagyon fontos az óvatosság vízparti pihenés során. A természetes és mesterséges vízfelületek ugyanis növelhetik a fertőző betegségek, köztük a bélrendszeri fertőzések kialakulásának esélyét. A 103 Zakárpátja szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben az élelmiszerek gyorsabban romlanak, főként akkor, ha hosszabb ideig hűtés nélkül maradnak.
4: Na Berehivsíni 5 dítej vikom 14-15 rokiv hospitalizovano do Berehivskoi rajonnoi likarni s popereddim diagnozom gostry enterokolit. Це захворювання системи трав. Улітку зростає ризик кишкових інфекцій. Особливо уважними варто бути під час відпочинку біля води. Природні та штучні водойми можуть підвищувати ризик інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, інформує 103 Закарпаття. У спеку також швидко псується їжа, особливо якщо довго перебуває без холодильника, наголошують фахівці.
3: Pénzsíkkasztási rendszert lepleztek le Kárpátalján, amely a katonák és fogyatékkal élők protézis ellátására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis szállításokra hivatkozva összesen 592 ezer hivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780 ezer hrivnyát. Erről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
4: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
3: 2026 első 5 hónapjában Kárpátalja helyi költségvetéseibe befolyt idegenforgalmi adó összege 14,7 millió hrivnyát tett ki, ami több mint 4 millió hrivnyával haladja meg az egy évvel korábbi azonos időszak bevételeit. A pozitív dinamika a régió turisztikai ágazatának aktív fejlődéséről tanúskodik. Az idegenforgalmi adót azok a magánszemélyek, turisták fizetik, akik ideiglenesen a település közösségi területén tartózkodnak és szálláshelyi szolgáltatást vesznek igénybe. Emellett a szálláshelyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek az adó kiszámítására és annak befizetésére a helyi költségvetésbe. Adta hírül az ukrán állami adóhivatal Kárpátaljai főosztálya.
4: Упродовж 5 місяців 2026 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області становили 14,7 мільйонів гривень, що на понад 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Позитивна динаміка свідчить про активний розвиток туристичної галузі регіону. Туристичний збір сплачують фізичні особи, туристи, які тимчасово перебувають на території громади та користуються послугами з розміщення, а також суб'єкти господарювання, які надають послуги розміщення, несуть обов'язок нарахування та перерахування збору до місцевого бюджету. Про це повідомляє Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Elkezdődött az erdélyi gombák és bogyók gyűjtési szezonja. Az érvényes szabályok szerint az ukrán állampolgárok szabadon gyűjthetnek gombákat és erdélyi bogyókat saját szükségletre a közönséges erdőkben, korlátozások nélkül. A nemzeti parkokban, botanikus kertekben és bioszféra rezervátumokban a gyűjtés kizárólag személyes célra engedélyezett, míg a kereskedelmi jellegű gyűjtéshez erdőgazdálkodás.

0: Кілен Цура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás Beregszázban, a Maximo-Lexelyenkó és a Mocsolai utcák egy részén. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás is helyreáll.
4: ТОВ Vodokanál Kárpát-Víz повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Максима-Алексєєнка частково та на вулиці Мочолівська. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Június 23-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 5-14 és 15 év közötti gyermeket szállítottak a Beregszászi járási kórházba akut enterokolitis gyanújával. Az enterokolitis az emésztőrendszert érintő megbetegedés. A nyári időszakban megnő a bélfertőzések kockázata. Ezért nagyon fontos az óvatosság vízparti pihenés során. A természetes és mesterséges vízfelületek ugyanis növelhetik a fertőző betegségek, köztük a bélrendszeri fertőzések kialakulásának esélyét. A 103 Zakárpátja szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben az élelmiszerek gyorsabban romlanak, főként akkor, ha hosszabb ideig hűtés nélkül maradnak.
4: На Берегівщині п'ятьох дітей віком 14-15 років госпіталізовано до Берегівської районної лікарні з попереднім діагнозом гострий ентероколіт. Це захворювання системи травлення. Улітку зростає ризик кишкових інфекцій, особливо уважними варто бути під час відпочинку біля води. Природні та штучні водойми можуть підвищувати ризик інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, інформує 103 Закарпаття. У спеку також швидко псується їжа, особливо якщо довго перебуває без холодильника, наголошують фахівці.
3: Pénzsíkkasztási rendszert lepleztek le Kárpátalján, amely a katonák és fogyatékkal élők protézis ellátására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Hernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». Із вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегялем нікунк іш бікешіг. Істентől, амі меннєї атянктól іш аз Ур Єзус Христустól, а Сентлілек Істен közösségében. Ámen. Kegyelmes Istenünk, örökké való mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, mindeneknek teremtője és mindeneknek atya, te vagy minden a mindenekben, és tiéd minden dicsőség és magasztalás. Hálatelt szívvel jövünk ma is eléd, és áldjuk a te szent nevedet, áldjuk a te irgalmasságodat, szeretetedet, kegyelmedet, mellyel megajándékozol bennünket nap mint nap, mellyel megtartod a mi életünket, melyel a mi gyarlóságaink és bűneink ellenére te hűséges maradsz hozzánk. Nem feledkezel meg a te ígéreteidről, nem feledkezel meg Jézus Krisztusban a te kegyelmedről, hanem nap mint nap megajándékozol önmagaddal. Így köszönjük meg, Urunk, a mai napra is elkészített szavadat, köszönjük, Urunk, a te kijelentésedet, köszönjük, hogy neked mindig van olyan üzenetet számunkra, amelyel formálni akarsz, amelyben meg akarsz tartani, amelyel figyelmeztetni akarsz, vagy csak szembesíteni. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad az valóban élő és ható, és megismerhetjük általa önmagunkat, és megismerhetjük a te szent akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál el bennünket, hogy ebben szólítasz meg bennünket nap mint nap, és hogy minden jó títeményeden túl felfedezhetjük azt, hogy te az örök életre hívogatsz, az örök életbe szólítasz be bennünket a te kegyelmeddel, Jézus Krisztus által. Így kérünk, hogy hadd legyen a mi épülésünkre ez a mai reggel is, reggeli istentisztelet, ez a néhány perc. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd halljuk meg a te üzenetedet, a te szavadat, a te lelked munkálkodjon bennünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az Efezusiakhoz írott levélből szeretném felolvasni az 5. fejezetből a 25. verstől kezdődően a 33. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, hogy foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írott leveléből az 5. fejezetből a 25. verstől a 33. versig a fejezet végéig így szól hozzánk Isten igéje. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és Pál apostol levelét, Pál apostol tanítását a mai napon is érdemes úgy fogadnunk és úgy hallanunk, hogy ez egy gyülekezetnek szóló tanítás, elsősorban a gyülekezeti egységre vonatkozó tanításokat tartalmazza, amelynek része a belső egység, a család, és azon belül a férfi és a nő kapcsolata. Két embernek a kapcsolata. És azt gondolom, hogy jó ismerjük valamennyien annak a terhét, annak a nehézségét, hogy milyen nehéz sokszor békességben megtalálni a közös nevezőt. Megtalálni, mi az, ami kettőnkben, még akár egy házastársi kapcsolatban is, ami kettőnkben ugyanazt munkálja, ugyanolyan cél felé vezet bennünket. Radnóti Miklósnak van egy rövidke versikéje, a kis nyelvtan. Szeretném azt felolvasni, és ezt is hozzáfűzni gondolatébresztőként a mai igéhez. Így szól a vers. Én vagyok magamnak, és néked én te vagyok. És te én vagy magadnak, két külön hatalom. S ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. A tragikus sorsú költő versben foglalja össze, és versben fogalmazza meg azt, amit mindannyian érzünk és érzékelünk, hogy vagyok én, meg vagy te. És ez egy nagy nyomorúság, hiszen arról beszél az Isten igéje, hogy lesznek ketten egy testé. Lesznek ketten egy testé. És már nem kellene, hogy legyen én, meg te. Már nem kellene, hogy megtörjön az a kapcsolat, ami ott van a házasságban, ami ott van két embernek a bizalmában, a szeretetében, már nem kellene, hogy legyen az én meg a te. De ahogyan Radnóti is beszél erről, és ahogyan tapasztaljuk, saját életünkben is, és körülöttünk lévő világban, számtalan esetben mindig ott van az én meg a te. Az én és a te. És olyan ritkán van ott az, hogy mi. Olyan kevésszer fogalmazódik meg az, hogy mi. És arra helyezi a hangsúlyt a költő, hogy ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. És valahol ez a legnagyobb nyomorúsága a mi emberlétünknek, hogy mindig azt gondoljuk, hogy csak ha vállalom, majd én megmondom, hogy mikor lehetünk mi ketten egyek. Mikor lehetünk mi, nem pedig én és te. És nem a kifejezéseken akarok lovagolni, de érezzük ebben azt az önrendelkezést, azt a magunk hatalmának megtartására való törekvést, amely ott van mindenkinek az életében, mindenkinek az egójában, mindenkinek a gondolatában, hogy vagyok én, és van a másik. És majd, ha vállalom, ha úgy döntök, akkor majd leszünk mi. Vagy amiben úgy döntök, ami nekem tetszik, amit fel tudok vállalni, majd abban lesz mi. Majd abban döntünk együtt, közösen. De van az én, meg van a te. És kedves testvérek, nagyon érzékletes ez a megközelítése a költőnek, és hadd szólítsa meg bennünket az Isten igéje is ennek a kiindulásával, hogy egyszer ki kell mondanunk, és egyszer már ki is mondtuk, hogy vállalom. Amikor a házasságról van szó, amikor a házasságról esküről van szó, akkor mi másról szól, ha nem éppen arról, hogy vállalom. Hogy nem én, meg nem te, hanem mi. És hangsúlyozom, hogy valahol erről beszél az Isten igéje. Lesznek ketten egy testé? Lesznek ketten egy testé. És minden törés, minden gondolat, minden cselekmény, esemény, ami ott van a mi életünkben, és ami rombolja ezt, az visszalépés. Visszalépést attól, amit én kimondtam, hogy vállalom. Amit az Isten színe előtt kimondok, amit az Isten színe előtt fogadok, amit a másik kezét fogva megteszek és megfogadok, onnantól kezdve visszalépés, minden önálló, minden önző törekvés, minden olyan gondolat, amelyikben van az én, meg van a te. Mert már csak annak kellene lenni, hogy mi. Ketten egy testé. És a házasság valóban egy egység, ami megtört. És ezt nem feltétlenül kell mindenki a maga házasságára értse, de valahol a házassági kapcsolat, az Istentől rendelt házassági szövetség törését nagyon jól láthatjuk a bűn következményeként. Hogy megtört az is. Nem csak az Istennel tört meg az embernek a kapcsolata akkor, amikor bűneset történt, amikor az Istentől elszakadt az ember, hanem megtörténik ez a törés az ember és az ember kapcsolatában, a férfi és a nő kapcsolatában is. És hogyha fel akarjuk mérni, vagy csak meg akarjuk sejteni, hogy mekkora a szakadék az Isten és az ember között, egy törés következményeként, a bűn következményeként, az önzés következményeként, akkor talán érdemes csak megvizsgálni az ember és az ember közötti kapcsolatokat. Hogy hányszor van jelen az én, meg a te. Az Isten az egységben gondolkodik. Az Isten az egységet teremtette meg, a vele való közösséget. És ezt törik meg, és ennek következtében törődik meg a kapcsolat az ember, és az ember között, a férfi és a nő között is, és nagyon is fájdalmasan rajzolódik ki, és nagyon is fájdalmasan mutatkozik meg ez a törés. Még a házasságban is, amikor ott van a gondolat, amikor ott van annak a valósága, hogy egy házassági szövetségen belül is én meg te vagyunk, és nem mi. Amikor két ember között én is te van, és nem a mi uralkodik. Az Isten tervében egység volt. Az Isten akaratában, a teremtésben egységre teremtette a férfit és a nőt. Lesznek ketten egy testé. És egység volt az Isten és az ember között is. És nagyon izgalmas az, ahogyan Pál apostol ezt az igét, ezt a sokak által ismert igét, ami a házassághoz kötődik szüntelenül, és nem is válasszuk el nagyon sokszor, nagyon sok házasságkötésnek a alapigéje, hogy lesznek ketten egy testé. Azt mondja az apostol, de én nem erről beszélek, én Krisztusról és az egyházról beszélek, mert ott is volt egy egység. Ott is megvolt az egység. És ez törik meg. Ez tört össze. És darabokban van. És darabokban van. És sérülékeny. Még ha időnként sikerül is összeállnia egy egységgé, nagyon sérülékeny, nagyon könnyen szétesik. És az a gondolat, hogy néha azt érzem, hogy nem tudok élni a másik nélkül, olyan gyorsan szerte tud foszlani. Meg tudja rontani a bűn. És Pál apostol egy nagyon egyszerű utat kínál, egy nagyon egyszerű megfogalmazással akarja vezetni a gyülekezetet, úgy a házasságban, mint az emberi kapcsolatokban, mint az Istennel való kapcsolatban. Példaként állítja eléjük Krisztust. Példaként állítja elénk Krisztust. Így olvassuk. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. A tegnapi igeszakaszban az asszonyok engedelmességéről volt szó, és nehéz is elválasztani a két gondolatot egymástól, a két igeszakaszt egymástól, de a mai napon azt gondolom, hagyjuk most az asszonyokat, jó? És foglalkozunk csak a férfiakkal. Az, hogy az asszonyoknak hogyan és miképpen kell engedelmeskedni, ezt harcolja meg minden asszonytestvér magának. Bocsánat, hogy ezt mondom, és nem valamilyen vezetést kínálok ezzel, de ezt minden asszony harcolja meg magának. Isten félelmében, Krisztus félelmében harcolja meg magának, hogy az ő feladata hogyan és miben kell tudnia segítségére lenni, segítőtársa lenni a férjének, és miben kell neki engedelmeskedni. Bennünket ma az Isten igéje abban szólít meg, hogy férfiak, ti úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És pont. Nincs feltétel. Nincs olyan, hogy de ha az asszony, nincs, semmi ilyesmi nincs. Az asszonyok dolga, az rájuk van bízva. Ami meg a férfiakra van bízva, az a férfiakra van bízva. Te úgy szeresd, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Azt a megtört kapcsolatot az Isten és az ember között, amikor az ember elszakadt a bűneset következtében, távol került az Istentől. És önmagát adja, hogy ez a kapcsolat meggyógyuljon. Én meg te. Nincs. Krisztusban nincs. Azt mondja Krisztus, nincs én meg te, nincs Isten meg az ember, hanem az Isten adja magát, önmagát adja, hogy egy legyen, hogy újra egység legyen közöttük. Én Krisztusról beszélek, meg az egyházról, meg a férfiről, meg a nőről. Szeressétek, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És nincs semmi más mellette. És ez egy nagyon-nagyon fájdalmas igazsága, és azt gondolom, hogy ennek az ige szakasznak kényelmes az asszonyokra nézni, és azt mondani, hogy nem engedelmeskednek. Nagyon nagy kísértés. De ennek az ige szakasznak a fő üzenete, az mégiscsak az, hogy úgy szeressétek, ahogy a Krisztus szerette az egyházat. És nincs mellette az, hogy de nekem munkám van, nincs mellette az, hogy de nekem szolgálatom van, nincs mellette az, hogy foci van, vagy bármi, nincs semmi más. Nincs semmi más. Nem is mérhető hozzá semmi más. Ti ketten egy test. Ti ketten egy. Nincs én meg te, és úgy szeresd. És kedves testvérek, nem fájdalmas az, amikor rádöbbenünk, hogy nem úgy szeretünk? Hogy nem tudunk úgy szeretni, ahogyan Krisztus szerette az egyházat? Hogy mindig ott van az én, meg a te. Ó, hányszor hangzik el, hogy te. Te ilyen, meg te ezt. Bezzeg én. Megtört kapcsolat. Széttöredezett kapcsolat. Gyógyulásra váló kapcsolat. Eljutni odáig, hogy mi. Mi. Hogy csak ami van. Együtt. Krisztus önmagát adta. Önmagát adta. Önmagát feladta. És nincs semmi. Nagyon szép Pál apostolnak egy másik gondolat, amikor arról beszél, hogy semmi nem választhat el ettől a szeretettől. Semmi nem választhat el ettől a szeretettől. Mi választ el bennünket? Mi az akadálya annak, hogy tudjuk úgy szeretni egymást, hogy tudjuk úgy szeretni egymást, ahogyan Krisztus szerette az egyházat? A bűn, az óember, az én mindig közénk áll. És amikor arról beszél itt az apostol, és elkezd tanítani arról, hogy Krisztus hogyan szerette az egyházat, akkor érdemes újra csak megállni, és óvatosan és odafigyelve végigolvasni, hogy miről is beszél itt Pál apostol, milyen példát állít elénk, miben akar bennünket tanítani. Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket. Nem elég az önfeladás. Nem csak arról beszél itt az Isten igéje, hogy önmagát adta, hanem úgy adta önmagát, hogy az egyház szent és fedhetetlen legyen, ne legyen rajta ránc vagy folt. És mindaz, aminek hiával van, azt betöltse önmagával. És mindaz, ami bűn, ami elválaszt, azt elfedezze a vérével. Ilyen a mi kapcsolatunk. Feleségeinkkel, férjeinkkel. Mert sokszor talán még az áldozathozatal meg is van. Oda áldozunk az időnket, energiánkat. De mire? Mire? A cél az az, hogy szent és fedhetetlen legyen. Hogy az a másik, akivel együtt vagyok, a másik, akivel egy vagyok, az szent és fedhetetlen legyen. Én úgy legyek ott mellette, úgy vegyek részt az életében, úgy legyen közös életünk, hogy én törekedjem arra, mindent megtegyek azért, önmagamat feladjam azért, hogy ő szent és fedhetetlen legyen. Minden ránc meg minden folt nélkül való. Mindent megtegyek azért, hogy közelebb kerüljön az Istenhez, mert én nem tudom olyanná tenni. Én nem fogom tudni olyanná tenni. Az Isten teszi majd olyanná. Jézus áldozata eltörli azt, ami nem lehet változtatni, ami emberi gyarlóságainkban. És nekünk, kedves testvérek, azt kell meglátnunk, hogy ebben a megbocsátásban, ebben az elfogadásban kell helyt állnunk, és önmagunkat feladni. Hogyha Krisztus szereti, ha Krisztus meghalt, értünk, értem is, érted is, hitves társunkért is, akkor ki vagyok én? Hogy azt mondom, hogy te, ilyen meg te, olyan. Akkor ki vagyok én, hogy azt, akiért Krisztus meghalt, azt gondolom, hogy nekem kell ilyenné vagy olyanná formálnom. Formálja az Isten. Fogja formálni az Isten. Nekünk az a feladatunk, és ez talán a férfiak vezetésében, meg a családfőknek a vezetésében az egyik legnehezebb kérdés, hogy megtalálni azt, megteremteni azt a közeget, azt a lehetőséget, hogy az Isten formáljon bennünket. Hogy az Isten a családunkban, a mi közösségünkben, a mi házastársi kapcsolatunkban formáljon bennünket. Engem is, meg őt is. Mindkettőnket. Hogy ne legyen rajtunk ránc, meg folt, meg szeplő, meg semmi. Hanem szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. És ehhez, kedves testvérek, újra csak Krisztushoz kell nyúlnunk, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus. Aki tud megbocsátani, aki tud elnéző lenni, aki amikor elesel, akkor fel tud emelni, aki ott van melletted, aki odaáll melléd, aki nem csak egyszerűen társad, hanem az erős bástyád és biztonságot ad. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket. És kívánom, kedves testvérek, hogy ébresszen rá bennünket, elsősorban férfi testvérekre gondolok, ébresszen rá bennünket arra, hogy mit jelent a házasságunk, mit jelent a házastársi eskünk, és mit jelent az, hogy mi ketten egy testé leszünk. Mire hív bennünket az Isten? Milyen nagy feladatra? És kérem, hogy adjon nekünk bátorságot és bölcsességet ahhoz, hogy ennek megfelelően tudjunk cselekedni és gondolkodni, ennek megfelelően legyen látásunk önmagunkra nézve, hites társunkra nézve, családunkra, gyermekeinkre nézve, teljes bizalommal tudva azt, hogy Krisztus meghalt értünk, ő mindent feladott, ő mindent odaadott, hogy nekünk életünk legyen benne, hogy mi ő benne szentek és fedhetetlenek legyünk. És ez hadd munkálkodjon, kedves testvérek, bennünk, és hadd biztasson bennünket is arra, hogy semmi akadálya ne legyünk annak, hogy azok, akik ránk vannak bízva, akik hozzánk közeliek, akiket szeretünk, mert hiszem azt, hogy szeretjük hites társunkat, akiket szeretünk, azoknak az életében ne akadályai legyünk annak, hogy megismerjék még jobban az Istent, hanem mi legyünk azok, akik irányt tudunk mutatni, akik bátorítani tudunk, akik tanítani tudunk. Kívánom, hogy így tanítson bennünket az Isten szent lelke, és így vezéreljen bennünket. Amen. Kegyelmes Istenünk, a Te ígédnek világosságában láthatjuk meg azt, hogy milyen nagy hatalma van a bűnnek és a sötétségnek a mi életünkben. Milyen könnyen tudja a sötétség eltakarni a mi szemeink elől azt, ami oly nyilvánvaló, ami a Te tervedben és a Te akaratodban benne van. Milyen könnyen tud bennünket megcsalni a saját belső érzékelésünk, az önzésünk. Kérünk, Urunk, hogy Te gyógyítsd meg kapcsolatainkat. Te taníts bennünket arra, hogy hogyan tudjuk egymást szeretni. És ez érvényes legyen úgy a házastársi kapcsolatra, mint a gyülekezeti kapcsolatokra, a testvéri kapcsolatokra. Taníts bennünket úgy szeretni egymást, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Urunk, Te arról tanítasz, hogy saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Hadd tudjunk így tekinteni egymásra, mint akivel össze vagyunk nőve, akiknek részei vagyunk egymásnak, és így tudjuk egymást gyarapítani, gazdagítani, táplálni, segíteni a növekedésben. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagysz bennünket magunkra ebben a küzdelemben. Nem hagysz bennünket egyedül, hanem a Te lelkeddel, Krisztus indulatával ajándékozol meg. Így kérünk, hogy taníts bennünket szüntelenül Te előtted elcsendesedni és keresni, hogy mi a Te akaratod. Urunk, Te látod azt, hogy milyen nagy szükségünk van a Te vezetésedre. Mennyi minden van, ami megterhel bennünket ebben a világban, és mennyi minden van, ami elsőbséget követel magának. De hadd tudjunk, Urunk, előtted elcsendesedve rádöbbenni arra, hogy Te vagy a legfontosabb. És mindaz, amit Te a Te ígéden keresztül kijelentesz számunkra. De köszönjük, hogy adsz látást, és adsz nekünk bölcsességet, adsz késztetést, vágyakozást ahhoz is, hogy odaforduljunk fele barátaink felé, hogy hordozzuk egymásnak terhét, hogy imádságban odavigyük Te eléd azokat, akik nálunknál is nagyobb nyomorúságban vannak. Így hozzuk eléd az egyik nőtestvérünket, aki szívműtét előtt áll. Kérünk, Urunk, hogy te légy vele, te erősíts meg őt is, légy az aggódó családdal is. Adj nekik bátorságot, adj nekik bizalmat te benned. És Urunk, könyörgünk azokért is, akik hordozzák ennek a jelenkornak sok nyomorúságát, a háború borzalmainból fakadó sokféle fájdalmat, kétséget, erőtlenséget. Kérünk, hogy őrizd meg a gonosztól, és tarts meg bennünket ezekben a nehéz ember próbáló időkben. Vezess oda önmagadhoz, és hadd fedezzük fel, hogy te szeretsz bennünket, és önmagadat adtad értünk, és te viselsz rólunk gondot, és nem hagysz magunkra. És hadd vegyük ennek példáját a saját életünkbe is, és hasonlóképpen cselekedjünk mi is vele barátainkkal. Kérünk, Urunk, a te egyszülött fiadért, hallgass meg bennünket, légy a mi segítségünkre, te pásztorold a te népedet. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Тизоура. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Szörnyű közlekedési baleset történt tegnap a Munkácsi járásban, amelyben 4 gyermek sérült meg. A rendőrség és a mentősök előzetes adatai szerint a jármű vezetője elvesztette uralmát a gépkocsi felett, amely nagy sebességgel egy masszív kapunak csapódott. A legsúlyosabb sérüléseket egy 6 éves gyermek szenvedte el, őt kritikus állapotban, valamint további 3 sérült gyermeket kórházba szállítottak. A 103 Zakárpátja hangsúlyozza, amikor gyermekek utaznak az autóban, a felelősség háromszorosára nő. A gyermekülések használata, a biztonsági bekapcsolása és a sebességhatárok szigorú betartása az egyetlen esély arra, hogy egy kritikus pillanatban megmentjük családunk életét.
4: Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на Мукачівщині. Травмовано 4 дітей. За попередніми даними правоохоронців та медиків, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, через що машина на швидкості в'їхала у масивні ворота. Найважчий удар прийняла на себе 6-річна дитина. Її у критичному стані та ще 3 постраждалих дітей доправили до лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, коли в салоні перебувають діти, відповідальність зростає втричі. Дитячі автокрісла, паски безпеки та суворе дотримання швидкісного режиму – це єдине, що може врятувати життя вашої родини в критичний момент.
3: Ukrajna népképviselője Julija Hrisina a budapesti munkalátogatása során több találkozót is folytatott a Magyarország gyűlésben. Külön gratulált Grexa Liliánának, az ukrán nemzetiség parlamenti képviselőjének 2. ciklusra történő újraválasztásához. A találkozók során a felek megvitatták a magyarországi ukrán iskolák és az ukrán közösség támogatását. Az ukrán-magyar ifjúsági konferencia a Nov Days továbbfejlesztését, valamint a parlamentközi együttműködés erősítését. Julija Hrisina találkozott továbbá a magyar parlament nemzetiségügyek foglalkozó bizottságának elnökével, Gallai Gergellyel is, akivel a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, valamint a két ország közötti további együttműködésről egyeztetett. Olvasható Julija Hrisina Facebook oldalán.
4: Народна депутатка України Юлія Гришина під час робочого візиту до Будапешта провела низку зустрічей в угорському парламенті. Зокрема, вона привітала парламентську представницю української нацменшини в Угорщині.

0: kiadására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézisszállításokra hivatkozva összesen 592.000 hivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780.000 hrivnyát. Erről a kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
1: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
0: 2026 első 5 hónapjában Kárpátalja helyi költségvetéseibe befolyt idegenforgalmi adó összege 14,7 millió hrivnyát tett ki, ami több mint 4 millió hrivnyával haladja meg az egy évvel korábbi azonos időszak bevételeit. A pozitív dinamika a régió turisztikai ágazatának aktív fejlődéséről tanúskodik. Az idegenforgalmi adót azok a magánszemélyek, turisták fizetik, akik ideiglenesen a település közösségi területén tartózkodnak és szálláshelyi szolgáltatást vesznek igénybe. Emellett a szálláshelyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek az adó kiszámítására és annak befizetésére a helyi költségvetésbe. Adta hírül az ukrán állami adóhivatal kárpátaljai főosztálya.
1: Упродовж 5 місяців 2026 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області становили 14,7 мільйонів гривень, що на понад 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Позитивна динаміка свідчить про активний розвиток туристичної галузі регіону. Туристичний збір сплачують фізичні особи, туристи, які тимчасово перебувають на території громади та користуються послугами з розміщення, а також суб'єкти господарювання, які надають послуги розміщення, несуть обов'язок нарахування та перерахування збору до місцевого бюджету. Про це повідомляє Державна податкова служба у Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma is többnyire füllett melegre kell számítani. Érdemes sok vizet inni és kerülni a szabadban való tartózkodást. A levegő hőmérséklete 28-30 fok között alakul majd.
1: Сьогодні також очікується спека та духота. Рекомендується пити більше води та уникати тривалого перебування на подвір'ї. Температура повітря сьогодні вдень становитиме від 28 до 30 градусів тепла.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy osztuk a Csámdová Sőbáhi Novenes Sporton. Franciaország maga biztosan 3-0-ra legyőzte Irakot a világbajnokságon. A philadelphiai Super Cella és a két órás villámszünet sem szavarta meg a franciákat. Kylian Mbappé két gólt szerzett, a harmadikat Ousmane Dembélé lőtte, aki ezzel élete első világbajnoki találatát ünnepelhette. Norvégia 3-2-re verte Szenegált New Jersey-ben. A norvégok vezetését Marcus Pedersen szerezte meg, majd a szenegáli kétszer is visszajöttek a meccsbe. A győzelmet végül Erling Haaland duplája biztosította. Algéria 2-1-re fordított Jordánia ellen Santa Clarában. Francia felnőtt bírál Irak zrhunkom 3-0. Dvohodenna pauza через hrozu nezavádala francúzam. Kylian Mbappé a formu dubl, a tretí hol zabil Ousmane Dembélé, jaký takým činom vyznačil se svojím prvním holom na mundiáli. Norvegia premohla Senegal zrhunkom 3-2 u New Jersey. Rachunok naprekinci prvšo tajmu vytkryl Marcus Pedersen. A місце на гальці двічі повернули інтригу. Перемогу скандинавам забезпечив дубль Елінга Холланда. Алжир з рахунком 2-1 обіграв Йорданію Санта-Кларі.
5: A 2026-os labdarúgó világbajnokság ma esti és szerda hajnali játék napján Portugál

0: Anglia, Horvátország és Kolumbia is pályára lép a továbbjutásért, a szurkolókra igazi futballmaraton vár. 19 órakor a K csoportban Portugália Üzbegisztán ellen készül begyűjteni a kötelező 3 pontot Houstonban. 22 órától Anglia fizikális gánai válogatottal csap össze. Szerda hajnali 1-kor Horvátország Panamával találkozik Torontóban. Hajnali 4-kor Kolumbia zárja a játéknapot a kongói DK ellen Guadalajara forró hangulatú stadionjában. U programi сегодняшнего игрового дня чемпионата света Португалия, Англия, Хорватия та Колумбия вийдуть на поле, щоб наблизитися до плей-офф. Уболівальників чекає справжній футбольний марафон. О 20:00 у групі К Португалія намагатиметься здобути перемогу у Х'юстоні проти Узбекистану. О 23:00 Англія зустрінеться з Фізією проти Панчем проти És érkezett Nip Régiós 2040-es politika és GAT kétharmada mellett verseng a német jelentkező nyári olimponta játékoknak. Natli футбольного чемпіонату світу з'явилася і важлива олімпійська новина. Німеччина знову хоче прийняти літні олімпійські ігри. Кельн разом із Рейн-Рульським регіоном офіційно подав заявку до Німецького олімпійського спортивного союзу на проведення ігор у 2036, 40 або 44 році. Проєкт має широку політичну та економічну підтримку. Рейн-Рульський регіон змагається з Мюнхеном і Берліном. Рішення очікується 26 вересня. Наступні літні олімпійські ігри у 2028 році відбудуться в Лос-Анджелесі. Який втретє стане господарем змагань. Для США це буде вже 9-та Олімпіада. Спортхіріньки так, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіріньки так.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
5: 2026. június 23-a 10 után 12 perccel. Szép kívánom mindenkinek a különkedés kedvedéssel. Szia, Györgyi!
6: Sziasztok! Szép napot kívánok én is mindenkinek, és neked is, Zoltán!
5: Hasatokra süt a napocska, bújjatok ki a pihe puha ágyikóból. Apropó napocska, gyönyörű szépen süt a nap vidékünkön legalábbis, ahol nincs ez a furcsa szürkés felhő, amely azt mutatja, hogy bár meg fogtok fúlni a melegben, de azért lehet, hogy még egy kis viharral elmosunk benneteket.
6: De vagy ami a legrosszabb, hogy elmegy fölöttetek a viharfelhő, de egy csepp esőt se hoz maga után, és egy minimális lehűlés sem.
5: Mi nagyon érdekes helyen lakunk egyébként, mert a tanapi nagy viharos szél következményében úgy a házunkból kitekintettünk egyik ablakon, szakadt az eső, és a másik ablakon kitekintettél, ott pedig nem esett semmi. Úgyhogy nézték, hogy apa, ilyen van, hát mondom, hogy most vagyunk a felhő peremén. Ez azt jelenti, hogy 5 méterre alép esett, 5 méterre alép pedig gyakorlatilag egy-egy szem esőt láttál mindössze. Izgalmas élmény volt. Nem annyira volt izgalmas azok számára, akiket telibe találta a napi vihar, mert azok azért nem panaszkodhatnak az eső szempontjából.
6: Hát a tegnap volt minden. Azt úgy tudom, hogy nászörös teljesen elárasztotta a víz, ez bent a városban szinte el se tudott folyni a nagy esőzés miatt a víz. De hát itt beregszáztam, hogy valahogy kikerüli, általában volt egy pici, viszont láttam képeket is, hogy autókra esett a nagy szél miatt a fa, úgyhogy hát nem volt kellemes épp a tegnapi időjárás.
5: Én azért fontosnak tartom megosztani azt az élményt, hogy amikor hatalmas vihar van, akkor érdemes elakadási jelzővel közlekedni, vagy éppen leállni oldalra. És ha már leállunk oldalra, akkor ne a legmagasabb fa sor mellett tegyük ezt meg, hanem egy olyan helyen tegyük meg, ahol kevésbé van arra esély, hogy a szél irányából egy akár távolabb 20 méterre lévő is fa is mondjuk az autónkon köt ki. Úgyhogy ezt, és maga az a reckér, hogy egyrészt nem látsz semmit, másrészt az a veled szemben közlekedő sem lát téged, ebből kifolyólag rengeteg probléma történhet. Ilyenkor, amikor hatalmas vihar van, akkor álljunk oldalra, és tartózkodjunk az autóban, ne nyúljunk semmihez, hanem várjuk meg a vihar végét, vagy éppen egy jó benzinkúton is be tudunk állni, ez is megoldás, amikor éppen

0: tegnap előtt viharba kerültünk, akkor legalább 30 autó akart egy benzinkútba beállni. Így minden irányba, mint a Lego próbáltunk elférni, de a lényeg az, hogy jobb volt, hogy lefedett részen lett voltunk.
1: Igen, mert ilyenkor még nagyon esélyes a jégeső. És emlékszem, hogy évekkel ezelőtt ilyen óriási nagy labdányi jégek estek. Az új kocsi
0: tulajdonosok nagy örömére.
1: Igen, igen, hát meg ugye a tetők, ezt lyukasok voltak szinte, úgyhogy ott emlékszem, hogy katasztrofális állapotban volt itt a környék. Tehát ugye az autókon meg rengeteg ideig lehetett látni ezeket a kis-kis hát foltokat.
0: Azok nem száradnak fel az a
1: hát helyzet. Igen, azok nem száradnak meg, úgyhogy szerintem azóta az eset óta, és azóta az eset óta én is tudom, hogy minden nyáron lehet jégeső. Hál' Istennek azóta akkora nagy itt a térségünkön nem volt, viszont valószínűleg sosem fogom elfelejteni, szerintem azok, akik kárt szenvedtek benne, azok sem, úgyhogy szerintem minden évben a nyár az így magába hordozza ezt a lehetőséget, ezt a félelmet, de hát tegnap nem volt erre sor, úgyhogy nem került erre sor, hogy hála Istennek ez így elkerült minket még a tegnap is.
0: 30 feletti hőfokokkal találkozhatunk, és lehet, hogy ma még eső felhővel találkozhatunk, de holnap már felhőt sem ígér, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz vihar. Viszont fontos megjegyeznünk, hogy mindenki a szabadba vágyik, és a munka után, hogy teheti, akkor már napközben a strandok irányába veszi az irányt. Egyrészt szeretnénk jelezni, hogy Kárpátalján a szabadvízi strand nem létezik, mármint hogy hivatalosan közterülete nem lehet, nincs kiadva ilyen engedély, ahol kérem szépen itt egy tábla, nyugodtan mindenki fürcsízhet, ezért minden olyan helyen, ahol szeretünk fürödni, bár a törvény tiltja, ki vannak helyezve, hogy csak saját felelősségre fürödni tilos. És ennek tudatában megyünk általában be a vízbe, ami egyik elég ijesztő, mert igazából véletlenül sem azért van a tábla kirakva, hogy ennek az ellenkezőjét tegyük. Viszont fontos megjegyeznünk, hogy vannak olyan szakaszok, ahol nem csak veszélyes, hanem egészségügyi szempontból is hát egészségtelen a strandolás. Ugye nem éppen a hírekben hallhattatok arról, hogy 20 vonzás körzetében nézték a Tiszának a vízminőségét, ott a megengedett értékeknek az alatti értékek, vagy feletti értékekkel találkoztak, ezért ott kategorikusan a tiltás ellenére sem ajánlják az egyéni fürdőzésnek a lehetőségét, illetve Ung folyó esetében, Ungvár vonzás körzetében is mértek, 54-56 helyszínen mérték a vízminőséget különböző tavak különböző esetekben, és 16 helyen nem volt ez megfelelő, és egyik többek között ez az Ungvár vonzás körzetében lévő Ungban, és nemrég adtuk hírt, hogy Ungváron a város vezetése megtiltotta kategorikusan az Ungban való fürdést. A lehetőségét, amellett, hogy szabályok is tiltják, ők még azért rátronfoltak egy újabb egyedi tiltással, hogy nem lehet Ungban fürödni, amúgy is egészségtelen lenne.
1: Így van, hát tulajdonképpen ugye a sodrás az, ami nagyon veszélyes, de hát emellett, amire felhívják a szakértők a figyelmet, hogy a víz tulajdonképpen eléggé szennyezett, és ez pedig növelheti az akut bélfertőzéseknek és más egyéb megbetegedéseknek a kockázatát, a kialakulását, pláne gyermekek esetében, hogyha erre nagyon-nagyon figyeljünk oda, és aki teheti és strandolni szeretne, akkor inkább válasszon egy medencés strandot, mint sem egy ilyen szabad természetes vizet.
0: Mondjuk a gyereknek, hogy ha nem iszik bele, akkor nem lesz bele baj, de hát még gyerek tudja ezt nem megtenni az első két percben, bugy. Hát ettől van neki varázsa ennek a dolognak.
1: Igen. Hát igen, és utána következik néhány nem varázslatos pár nap.
0: Igen, igen, a szülők nagyon fognak örülni ennek. Egyébként fontos, érdekes történettel találkoztunk, hogy a kirándulásoké is az idő, és ha már kirándulunk, akkor viszont érdemes megemlítenünk, hogy nem olyan rég Kárpátalján két vendbebocssal találkoztak az arra járók, és hát megmentették az életüket.
1: Hát a bocsokra egy házas pár figyelt fel, amikor az erdőből érkező panaszos hangjukat meghallották a két kis medvének, és hát tulajdonképpen a fáknak a magas ágain látták meg őket. Ők látványosan levoltak, szegények gyengülve, és segítségre szorultak, így a megmentő házas pár tisztában volt azzal, hogy valószínűleg az anyamedve közelbe lehet, de először nem avatkoztak közbe, és utána pedig többször visszatértek a helyszínre a napokba, semmi változást nem tapasztaltak, ellenőrizték így a bocsok állapotát, így valószínűleg távolról, és ugye hát kiderült, hogy az édesanyjuk nem tért vissza az elmúlt napokban értük, ezért értesítették a Szinevéri Nemzeti Park munkatársait, és ők siettek a segítségükre.
0: Ugye most aztán őket elvitték, és orvosi, egyéb állatorvosi felügyelet alatt gondozás alá tették. A természetvédők hangsúlyozzák, hogy a vadállat közelében mindig körültekintően kell eljárni, mert ugye igen. Lehet, hogy éppen az anyuka lesz, vagy a családtag érkezik hozzá bármelyik oldalról, és ilyenkor borzasztó, rendkívüli veszélyessé tudnak válni. Ebből kifolyólag nagyon okosan tegyük az ilyesmit, és itt is fontos volt, hogy ők ott laktak aznak a vonzás körzetében, és így aztán több nappal később is meglátogatták a helyszínt, nagyon óvatosan figyelve arra, nehogy a medve anyuka ott legyen. Viszont belekerültek a Színyevi Nemzeti Parknak a bázisába, így aztán meglesztek később őket látogatni majd kerítésen, két kerítésen keresztül, mert ugye ilyenkor teljesen nagyon biztonsági érzeted a két kerítés, mert két kerítésre is el vannak választva a turisták a Színyevíri Nemzeti Park hát környékén. Igen.
1: Nem hiába mondják, hogy a medve nem játék, úgyhogy nem egy őzikéről van szó, ugye, akit nem simogatunk meg, mert ugye az édesanyja utána nem fogadja el valószínűleg, de hát hogyha a medve bocsokkal találkozik az ember, hát nem igazán tudom, hogy milyen reakciót vonna maga után, hogyha én két bocsot találnék. Nyilván szólnék én is a Nemzeti Parknak, de valószínűleg azonnal is többet nem mennék vissza a helyszínre, örülnék, hogyha egyszer épségbe és biztonságba térnék vissza onnan.
0: Ebben van igazság egyébként, és talán ez a helyes gondolatkör. De mit most két medvének az életéről volt, úgyhogy sikerült őket megmenteni. Aztán várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztak, mindenképpen írjátok meg, illetve határinformációkat is örömmel veszük. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív.
1: Emellett pedig a Vodokánál Kárpát-víz tájékoztatott bennünket, hogy hibaelhárítási munkálatok végzése miatt ma reggel 8 óra 40-től idéglenesen korlátozták a vízellátást a következő utcákban, a Maxim-Alekszanka utcában részben és a Macsuliszka utcában, úgyhogy a vízellátás pedig a munkálatok befejezése után majd helyreáll, mi pedig igyekszünk időben jelezni nektek.
0: Több témával is kapcsolással szeretnénk foglalkozni ebben a mai kétórás műsorban. Ha minden igaz, akkor perceken belül érkezik hozzánk meghívott vendégünk Makók János, a Beregszász járási máltai szeretetszolgálat vezetője. Számos projektük fut az elmúlt évben, illetve a nyár folyamán is. Ezekben a tételekben kérdezzük majd a Beregszász járási máltai szeretetszolgálat munkája apropóján az érkezett vendégünket. Illetve, ha minden jó, akkor viszont Pál István Szalonna, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művésszel szeretnénk egy kapcsolásban beszélgetni, mert ma van a záró gálája az imáron jubileumát ünneplő 30. Péter falvi népzenés néptánztábornak, amely ez alkalommal a háború kitörése óta a Rákóczi Szövetségnek a táborhelyén, sátoraja új helyen zajlik több száz kárpátai fiatallal. Őt próbáljuk majd adásba kapcsolni az éteren keresztül.
1: Szadnyisnyi Hajszti, Násai Peredácsi, Pál István Szalonna, Laureát, Prémi Kasutáta, Imenyi Ferenc Eliszta, Narodný muzikant, Zaslúžený i vydatný metec, Chudožný kerivnik, Uhajského državného narodného ansamblu, Tamakuk János kerivnik, Berehivskoj rajonnej Maltijskoj službe do pomohy.
0: A háttérben halott pénz énekel azok számára, akik elfáradtak, kicsit elcsüggettek és várják a szabadságot. Kitartást kívánunk mindenkinek, hallgassatok a FM 92.1-en a különkedés műsorát, amikor feladnál.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 33 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket is, külön köszönjük, ha itt vagytok velünk, és írtok nekünk, velünk van Rozália, köszöntöm a rádió hallgatókat, egy igazi, de minden jót, igen. Áldott napot kíván mindenkinek, Rozi, Rozália van velünk, Anna is velünk van, gyönyörű szép napot kíván minden hallgatónak.
3: És így a kommentek között kiderült, hogy Zoltánnak ma van a, hát tulajdonképpen a névnapja, amit ő nem most ünnepel, de őt is köszöntik itt a kommentek között. Emellett pedig Kocsmárné Szabad Éva derűs keddi napot kíván jó sok hírrel és muzsikával mindenki számára.
2: Erzsébet is felünk van, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, legyen vidám is, legyünk vidámak és vigyázzunk egymásra és magunkra, köszönjük szépen.
3: Így van, és Tóth Anna is gyönyörű szép napot kíván mindenkinek.
2: Akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünkkel folytatjuk a beszélgetést.
3: Itt van velünk Makuk János, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetője. Szöhagyni známe úgy tudjim, Makuk János kerívnék, bere hívszkői rajonnai máltyiszkői službe dapamahe. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Köszönöm a meghívást.
2: A Beregszász járási máltai szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető intézettel, immár a 13 éves múltra visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
4: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
2: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
4: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani a különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. De azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja, főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
3: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
4: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
4: Igen, 13 éve kezdtük a Pető intézettel, a központi idegrendszerű sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta szélesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, a mozgás, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a PETÖ-s konduktív pedagógián keresztül a BMF fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
3: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
4: De ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza a kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés egy kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek a 24 óra az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaott központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
4: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg az ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amit az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, és a gyerek végre tud aludni.
3: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
4: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt az azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön válása, vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergbe és Ivano-Frankovszkba is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
2: Hogyan kell elképzelni ezt a játszóbusz projektet? Tudjuk, hogy gyerekekről szól, játék van benne, de mégis mi is ez?
4: Több részből állhat, tehát az adott hely, illetve az igények szerint állítjuk össze a programokat. Ez lehet aktív sportprogram. Nagyon fontos a mozgás, hisz a fejlesztőközpontunkban is azt látjuk, hogy míg az én gyerekkoromban, 70-es években nagyon sokat mozogtunk, fára másztunk, futottunk, bicikliztünk, tehát úgymond normális gyermek életet éltünk, addig a most felnövető nemzedék más kihívásokkal néz szembe. Nagyon kevés gyerek az, aki fára mászik, szerintem. Lehet, hogy nincs is fa sok helyen már, amibe fel lehetne mászni, ahonnan le is lehetne esni, de ez benne volt a gyerekkorunkban. Viszont ezek fejlesztették az idegrendszerünket, a különböző területeit, a beszédindítástól kezdve minden a mozgáson alapul. Ezért a játszóbusznak az egyik ilyen aktív programja, amikor akadálypályákat állítunk fel, különböző mozgásos játékokat tanítunk meg a gyerekeknek. A másik pedig akár kézművesség is, amikor kiszállunk és különböző kézművességet, finom motorikát próbáljuk javítani ezzel, ha bár azt látja a gyerek, hogy egy speciális képet kell megcsinálnia, elkészítenie, viszont ezzel a gondolkodását, az agyi kapcsolatokat, a szépírást próbáljuk javítani, anélkül, hogy észrevenni. Tehát rengeteg ilyen kis apró nyuansz van a játszóbuszban, amit próbálunk elvinni a gyerekeknek.
3: Gyakran halljuk ugye, hogy általában a mostani iskolások, gyerekek inkább a digitális eszközök felé hajlanak, és eléggé zárkozott generációról van szó, és ugye ez az iskola busz program nem is egy hagyományos iskolai fejlesztő órának felel meg. Hogyan fogadják a gyerekek, hogyan reagálnak egy ilyen programra?
4: Nagyon jól reagálnak, meglepően, hisz kizökkentjük őket a mindennapi most elfogadott számukra mindennapi életterükből, és egy kicsit azt hiszem olyan az érzésük, mint nekünk volt valaha, amikor tényleg fába másztunk és játszottunk és szaladgáltunk, és kiderül, hogy van élet a képernyőn kívül is, nem csak a digitális, virtuális világban. Persze ezt tapasztalom, amikor vannak táboraink, hogy a gyerekek nagyon rászoktak ezekre az eszközökre, és nagyon nehéz velük a kommunikáció az első két napban, de utána ez feloldódik, és megváltozik.
2: Ha már táborok, akkor mindenképpen kerekítsük a témakörünket egy táborral. Néhány hét is itt van a Máltai Szeretetszolgálatnak a tábora, amely kimondtan a fejlesztésekben résztvevő fiataloknak szól majd.
4: Hát már csak két hét maradt, hogy elkezdődjön a táborunk. Évek óta igyekszünk, évtizedek óta igyekszünk a táborjainkat megszervezni. Volt a Covid időszak, illetve a háború eleje, amikor ezt nem tudtuk megoldani. Viszont most is nappali tábort szervezünk, és azoknak a gyerekeknek, akik a fejlesztésben részt vesznek, hisz nagyon fontos az, hogy a csapatot is építsünk, nem csak fejleszünk. Tehát a gyerekek ezzel az előbb beszéltük az internet idővel, illetve a különböző kütyüknek a meglétével elfeledkeznek arról, hogy az ember közösségi létét nagyon fontos erősíteni, és az nem feltétlenül a virtuális téren keresztül kell, hogy megvalósuljon.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk a témáról. Sok erőt és áldást kell megzéltük rá.
4: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Kereken 11 óra van, hölgyeim és uraim, lassan kerekítenünk kell az első órát, egészen 12 óráig vagyunk veletek, úgyhogy van még egy bő óránk, a rengeteg érdekességet, témákkal és tartalommal.
1: Így van, hát hogyha minden jól alakul, akkor egy nem is meghívott vendéggel, de egy felhívott vendéggel beszélgethetünk majd Pál István Szalonnával, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népzenész érdemes kiváló művésszel, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy továbbra is tartsatok velünk.

0: Ігрує щоденне життя.
1: Адвокат Вейшрі Пашіест.
2: Торг.
1: Szörnyű közlek a rendőrség és a memet a gépkocsi felett, amely nagy sebességgel egy masszív kapunak csapódott. A legsúlyosabb sérüléseket egy 6 éves gyermek szenvedte el, őt kritikus állapotban, valamint további 3 sérült gyermeket kórházba szállítottak. A 103 Zakárpátja hangsúlyozza, amikor gyermekek utaznak az autóban, a felelősség háromszorosára nő. A gyermekülések használata, a biztonsági övek bekapcsolása és a sebességhatárok szigorú betartása az egyetlen esély arra, hogy egy kritikus pillanatban megmentjük családunk életét.
3: Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на Мукачівщині. Травмовано 4 дітей. За попередніми даними правоохоронців та медиків, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, через що машина на швидкості в'їхала у масивні ворота. Найважчий удар прийняла на себе 6-річна дитина. Її у критичному стані та ще 3 постраждалих дітей доправили до лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, коли в салоні перебувають діти, відповідальність зростає втричі. Дитячі автокрісла, паски безпеки та суворе дотримання швидкісного режиму – це є єдине, що може врятувати життя вашої родини в критичний момент.
1: Ukrajna népképviselője Julija Hrisina a budapesti munkalátogatása során több találkozót is folytatott a Magyarország gyűlésben. Külön gratulált Grexa Liliánának, az ukrán nemzetiség parlamenti képviselőjének második ciklusra történő nemzetiség parlamenti

0: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, ez a különkedes keddi adásának a második órája. Derűs szép napot kívánunk mindenkinek, velünk van Erika, áldott szép keddi napot kíván mindenkinek, szeretettel vigyázunk egymásra. Ibolya is köszönti a rádió hallgatókat, illetve Katalin is most csatlakozott. Boldog, szép, jó reggelt, jó napot, vidám perceket, időtöltést kíván mindenkinek, sok szeretettel, és jöjjön hát az egészség percek rovatunk. Nyári kánikula van, így aztán azt mondják a szakik, hogy 2-3 liter fogyasztás az esetünkben mindenképpen érdemes, mert ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon komoly vízmennyiséget tudunk elpárologtatni. A hidratáció viszont nagyon fontos, akár a felnőttek, akár a gyermekek életében. Így, hogy egy-két szakmai tanács jött a kánikula idén, ezzel folytatjuk a rovatunkat.
1: Így van.
0: Fontos megemlítenünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy 30 felé kúszik a hőmérséklet, higanszála, akkor egy-két fontos dolgot mindenképpen be kell tartanunk. Korábban beszéltünk arról, hogy 11 és 15 óra között nem szabad kimenni a napra. Ez talán már igaz mostanság 10 és 16 óra között is. A hatalmas kánikula idején akár komoly problémával is találkozhatunk, ha mondjuk fizikai munkát végzünk a napon.
1: Visszatérve a vízfogyasztásra, arra hívják fel a figyelmet a szakértők, hogy a szomjúság érzetet nem kell megvárni, sőt nem is szabad megvárni, hanem igyekezni kell rendszeresen bevinni a folyadékot. A cukros, szénsavas italokat ilyenkor mellőzni kell, és emellett pedig így van az a mindenki számára szomorú információ koktélok szempontjából, hogy az alkoholfogyasztást is csökkenteni kell, mivel ezek hozzájárulhatnak a szervezet a folyadék vesztéséhez, viszont a víz és a tea az a kettő dolog, amit igazán, meg elvileg még a leveses étkek is, viszont ez néhány szakember azért cáfolja, hogy a leves az meg tudja dobni a folyadék érzetünket, de hát ezt már csak ők tudják.
0: A nagy melegben célszerű a túlzott fizikai munkát, azt már áthangolni. Legyünk ilyen olaszok, akik majd
1: sziasztázni.
0: Nem is olyan rossz gondolat. Sziasztáznak egy kicsit a legnagyobb hőfokokban. Se a sportolás, se a fizikai nehéz munkát próbáljuk elkerülni ebben az előbb említett 11-15 órás időszakban, és hogyha van lehetőség, akkor ez hajnalban, délután, vagy éppen elég sokáig, azaz 9 óra utánig még mindenképpen világos van, délután neki tervezni az ilyen fizikai munkás munkákat.
1: Így van, és emellett pedig nagyon jó, hogyha tudjuk hűteni a lakóhelyiségünket. Nagyon javasolt a rendszeres szellőztetés, az árnyékolás és a felesleges hőforrásoknak a csökkentés. Hát így a házi asszonyok ne nagyon főzzenek napközben, mert hogy ugye azzal is hőt termelnek, úgyhogy meg a jó kis befőttelés, általában lekvárkészítés.
0: Ezért jó a nyári konyha.
1: Igen,
0: a nyári konyhában a háznak a hűvös részét azt nem bekkelitek ki, ezért jó a nyári konyha. Hát messze van, kint van.
1: Igen, az egyik legnagyobb praktikuság szerintem milyenkor nyári időben vannak ezek a különböző főzőlapok, indukciós főzőlapok, ilyen egy karikás. Azt a konnektorba be, ki lehet vinni kint egy kis asztalkára, és meg lehet oldani a kinti programokat, úgyhogy ez szerintem és a rántott húst is azon lehet sütni, és nem lesz illatos a lakás minden zeg zuga. Na, de a táplálkozásra is érdemes figyelni, hogyha már rántott húst így kiemeltem.
0: Ez a kéhesen délelőtt, igen.
1: Ilyenkor a kánikulában inkább a könnyebb ételek, valamint a gyümölcsök, a zöldségek fogyasztása javasolt, mert segíti a szervezetnek az alkalmazkodását a meleghez, emellett pedig ugye hidratálnak a gyümölcsök és a különböző zöldségek, és a nehéz zsíros ételeket jobb elkerülni a forró napokon, és aki tehet, igyekezzen nem megvásárolni a különböző nem feltétlenül biztonságosan tárolt élelmeket ilyenkor nyáron 30 fok környékén, azt inkább napoljuk.
0: Egyébként fontos megnézni, a szervezetnek vannak úgynevezett jelei, amelyek arra utalnak, hogy kicsit túlzottan melegszik. Ilyen a gyengeség, a hányinger, a fejfájás, a szédülés, ez mind a túlmelegedésnek a jele. Ha ilyen esetben azon a árnyékos, hűvös helyre kell vonulni, és rengeteg folyadékot kell fogyasztanunk. Épp a tegnap volt a gyermekemnél ilyen tünet, amikor fejfájása volt, hányingere volt, gyengesége volt, mondom, csak nem napszúrás kapott. Erre érdemes odafigyelnünk.
1: Igen, nagyon fontos nem összekeverni a napszúrást meg a hőgutát. Hát ezt sokszor szoktuk hallani, hogy hűha, menten hőgutát kapok, na de ez egy nagyon veszélyes dolog, mert hogy a hőguta során a szervezetünk hőháztartása életveszélyes összeomlását tapasztalhatjuk meg. Ilyenkor nagyon gyorsan 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, fölé emelkedik a testünknek a hőmérséklete, a bőrünk ki tud pirulni, forrók leszünk, száraz tapintásúak leszünk, tehát ez azt jelenti, hogy nem minden hőgutta okoz maga után túlzott verejtékezést, hanem az ellenkezőjét teszi ezt meg velünk, és ilyenkor nagyon, hát a zavartsági jellemzőlük, tehát fejfájás, hányinger, dülöngélő járás, görcsös rohamok akár, és ilyenkor ugye általában a szakemberek tudnak segíteni rajtunk.
0: A gyerekek nagyon nagy veszélyben vannak ebből a szempontból, mert rengeteget tartózkodnak kint, nyár van, táborok vannak, baráti társaságok vannak, kint vannak az utcán. Nagyon fontos a fejfedő, nagyon fontos a folyamatos folyadékbevitel, és az ő szervezetük sokkal gyorsabban reagál a hőgutára, a hőkimerülésre, illetve a víz hiányra is, úgyhogy érdemes nagyon tudatosan figyelni a gyerekeinkre ebben az időszakban.
1: Így van, és a napszúrás során pedig általában a fejtetőt és a tarkót érő direkt hosszantartó napsugárzásról beszélünk. Ennek következtében alakul ki egy olyan állapot, amikor az agyhártyánk enyhe gyulladásba és duzzanattal találkozik. Kórokozók nélkül, tehát nem egy külső dologról van szó, hanem a napnak a hosszantartó sugárzását köszönhetjük ilyen formában. Szintén erős fejfájás, szédülés, hányinger, émeigés, gyengesség és szomjúság a tünetei enyhe formában. Hát a hányás és a zavartság az inkább a súlyos esetekben, de ilyenkor is általában tudnak segíteni szakemberek, viszont nagyon gyakran magától is helyre tud ez jönni, de akkor nagyon sok folyadékot kell inni, fel kell polcolni a lábunkat, hűvösben menni és túlvészelni ezt az időszakot.
0: Én többször is voltam mindegyikben, úgyhogy emlékszem a saját gyermekkoromnak meghatározói rossz élményei voltak ezek. No, ebben az órában is egy témával szeretnénk tovább menni. Ha minden igaz, akkor kapcsoljuk majd Sátoraja új helyet, ahol Pál István Szalonna Kossuth és Liszt Ferenc Díjas népzenésszel, érdemes kiváló művésszel beszélgettünk majd, mert most zajlik a 30. Péterfalvi Néptánc és Népzene tábor, amelyet éppen a mai nap a gála koncert kerekít, majd múlt héten vette csütörtökön kezdetét, és éppen most ér véget. E kapcsán próbálunk egy kapcsolást összehozni az FM 92.1 műsorán.
1: Így van, úgyhogy tartsatok velünk a további. Is.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora, és megyünk is egy újabb kapcsolással.
3: Itt van velünk Pál István Szalonna, Kossuth és Liszt Ferenc díjas névzenész, érdemes kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Znamená se skup Pál István Szalonna, laureát prémii Kossutáta imeni Ferenca Liszta, narodný muzikant za slúžený i vedetný metec, hudažní kerivnik uharskoho državnoho narodnoho ansamblu. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm én is.
2: Imáron 30. alkalommal szerveződik meg a Péter Falvai Népzenés Néptánc tábor, de többedik alkalommal Magyarországon. Viszont a 30 év azt mutatja, hogy környezetek változnak, események jönnek, a történelem fogaskerekei mozognak, viszont ez a tábor, ez nagyon sok ember számára stabil pontként van jelen. Jelen pillanatban a Rákóczi Szövetség központjában, táborozó központjában, Sátorajó helyen vagyok, és ma vagyunk a záró napnál, úgyhogy ma egy óriási gálában nézhetitek meg azt, hogy mi is volt az elmúlt napoknak a gyümölcse. Kérlek, mesélj az elmúlt 30 évről. Te is fiatalként kezdted ennek a tábornak a pályafutását, úgyhogy szinte mindenről tudsz mesélni nekünk.
4: Hát ugye a 30 esztendőben én azt lehet mondani, hogy ott voltam az összes táboromban. Úgy kezdtük el, hogy Rónai Lajos és Igló Éva jöttek át Magyarországról, segítették azt, hogy ez elindulhasson. Aztán szépen lassan azt láttuk, hogy ez Kárpátalján nagyon-nagyon fontos szelete a népművészetnek, és 30 esztendő alatt sok-sok ezer fiatal fordult meg a táborunkba. Szerintem nem nagyon van Kárpátaljának olyan szelete, ahonnan ne lettek volna ez alatt a 30 év alatt a táborunkba. Persze nagyon sokszor akár határon túli anyaországi vendégek is jöttek a táborba tanulni, és nagyon jól érezték magukat. Ugyanez a tendencia megmaradt. Rengeteg mindent tanulunk. Fontos szempont az mindig a táborban, hogy legyen egy kárpátaljai zene is, amit tánc, amit tanulhatnak. És hát a kézművesség, a népzene, néptánc, ez vezető szerepet kap, de a régebbi időben pedagógusok továbbképzése is zajlott a táborban. Tehát egy nagyon színes pajta, és a gyerekeknek úgy repül el ez az egy hét, hogy rengeteget tanulnak.
3: Az elmúlt 30 év tapasztalat alapján mennyire látja nyitottnak még mindig a mai fiatal generációt a népzene és a hagyományos kultúra iránt?
4: Amint át tudják lépni azt a küszöböt, ugye 30 év alatt a mobiltelefon térhódítása az óriási volt, de mai napig is azt lehet látni, hogy a gyerek az gyerek, amint érzi azt, hogy vele foglalkoznak, amint érzi azt, hogy milyen jó közösségben lenni, amint érzi azt, hogy milyen jó együtt énekelni, háttérbe tudja szorítani a telefont, és tud egymásra figyelni. Sokszor ennek azért a táborban el kell tenni egy-két napnak, míg ezt átéljük, de a gyerekek ugyanolyan lelkesedéssel táncolnak, mint 30 évvel ezelőtt. Lényegében semmi nem változott, és nagyon-nagyon örülnek egymásnak. Csak jó látni azt, hogy míg 30 évvel ezelőtt az első évek táboraiban mindig újra kellett kezdeni, ma egy ilyen táborba jönnek a kárpátaljai fiatalok, nagyon sok együttesből Kárpátaljáról, és már anyanyelvként beszélik ők is a néptáncot, tehát már csak azt a gyémántot csiszolgatni kell, de a tudás az már a kezükben van, és nagyon-nagyon ügyesek. Tehát ezt azért nagyon nagy öröm látni, hogy muzsikálni, táncolni, milyen szépen megtanultak, és nem csak a saját táncainkat, amik Kárpátaljai a különböző táncai, hanem a teljes Kárpát-medencében is rendelnek a táncházban, jönnek, táncolnak, felkérik egymást. Tehát tényleg nagyon-nagyon jó látni azt, hogy ez a folytonosság, ez Kárpátalján igenis működik.
2: Beszéljünk a 30 évvel ezelőtti folyamatról. Mik voltak a legfontosabb szakaszok, amit láttál te magad, mint résztvevő? Pál Katalin és Pál Lajos és szüleitek főszervezésében azért láthattátok a folyamatokat, részese voltatok ennek.
4: Ugye nagyon fontos volt az, hogy egyrészt ezekben a táborokban a gyerekek megismerkedjenek egy-egy tánccal, de hogyha évközben nincsenek foglalkozva, tehát nincs, aki rájuk nézzen, akkor ez ez szépen lassan elmúlik, és egy év múlva kezdheted előről. Ezért is volt fontos az, hogy a pedagógusok, a néptáncot, oktatók is ott legyenek velük, és az évközbeni mentorálást ugyanúgy segítsük. Tehát a tábor az lényegében egy örömünnep évvégén, de az egész évi munka határozza meg azt, hogy a táborban mit is csinálunk. Tehát ezek a mérföldkövek nagyon fontosak, hogy létrejöttek a 30 év alatt Kárpátalján azok a műhelyek, azok a népzene, néptánc, kézműves műhelyek, amelyek tartják a folytonosságot. Ennek a műfajnak is pont ez a lényege, hogy egész évben legyen lehetősége a fiataloknak ezzel megismerkedni, és most a héten is volt itt egy ilyen kis gála műsor, amit kifejezetten a kárpátaljai csoportok mutattak be, és hihetetlen látni azt, hogy milyen gyönyörű viseletekben, milyen gyönyörű táncokat csinálnak. Tehát látszik az, hogy Kárpátalján ez a munka minden helyzet ellenére töretlenül és nagyon-nagyon szépen folyik. És ezek azok a mérföldkövek szerintem a 30 év alatt, hogy azt látjuk, hogy nem kevesebben foglalkoznak vele, kevesebben művelik, hanem egyre többen és nagyon-nagyon magas színvonalon.
3: Mit gondolsz, mi az, amit sikerült változatlanul megőrizni ebben abból a közösségi és kulturális értékből, amit 30 évvel képviseltek?
4: Én azt gondolom, hogy a szüleimnek az a kitartó munkája, és annak a sok-sok pedagógusnak, akik Kárpátalján ott vannak, és kapaszkodónak érzik azt, hogy a népművészet jelen legyen, hiszen saját nyelvükön, anyanyelvükön énekelnek, táncolnak. Na, ezek a kapaszkodók azok, amik ezt valósághűvé teszik, és nagyon szépen tartják. Anélkül nem megy, hogyha valaki azt nem mondja, hogy igenis, ez fontos, és ezt csinálni kell. És ezt látom, hogy ez nem tört az elmúlt 30 esztendőben. És hát mi igyekszünk tőlük ezt ugyanúgy továbbvenni, és ugyanúgy csinálni a fiatalság, és a pedagógusoknál is, az idősebb generációtól otthon, ahogy a fiatalok tovább viszik.
2: A Péterfalvi Népzenés Néptánctábor nem csak azért volt nagyon érdekes fórum a találkozás szempontjából, hogy a kárpátaljai népzenész néptáncos fiatalok találkozhattak határ másik oldaláról, vagy a Kárpát-medence különböző pontjáról lévő szakemberek, zenekaroknak a tagjaival, és egyfajta kapcsolódás is lehetett itt összmagyarság szempontjából a Kárpát-medence egyéb népzenei képviselőihez. Ez a fajta funkció, ez megvan, hogy a kárpátai fiatal ne csak azt lássa, hogy itt hol vagyunk és vagyunk, hanem részese lehetünk egy ennél nagyobb családnak a tagjaként.
4: Így van, tehát mind az évközbeni mentorprogramoknak, mind a tábornak is nagyon fontos szelete az, hogy ismerjük meg egyrészt egymásnak a táncait, zenéit, de ismerjük meg az embereket is. Ki milyen fajta nehézségekkel küzd, ki milyen fajta jó dolgokat tud átvinni évközben, és ez a gyerekeknek is nagyon fontos, hiszen nem az van, hogy itt a táborban bezárják az ajtót, és egy évig elő se veszik a csizmájukat, hanem barátságok születnek szerte a Kárpát-medencében, ahol ők tartják egymással a kapcsolatot, találkoznak fesztiválokon, esetleg családi kirándulásokat visznek Erdélytől Felvidékig azokhoz a barátaikhoz, akikkel megismerkedtek. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy szakmai találkozás kell ez legyen, hanem rengeteg barátság születik, és így a magyar nemzet családja, az igenis él és találkozik egymással, és tud egymással.
3: A most ez már így a
4: kodások remekei, így lettem élévestől olyan kettő, főleg azok, akik az elmúlt kiváló eredményeket értek el. Annak örülök, hogy ha 600 ember tudnánk fogadni, akkor 600 is lenne Kárpátaljáról, ha 800, akkor 800 is lenne. Tehát most ezt nem tudtuk megengedni, de ez a 200 jó néhány gyerek azért nagyon nagy inspirációt ad a többieknek is, hogy igenis érdemes gyakorolni, igenis érdemes próbákra járni, hogy az ember eljusson nagyon sok helyre. Tehát sokan vagyunk most is.
2: Mit kell tudni a muzsika részlegről, mert a zenekaratokkal éveken keresztül biztosítjátok a tábornak a talpa alá valóját, ha fogalmazhatunk így, és a tanárait

0: ként vannak jelen a zenekar tagjai, a Kossuth Díjas zenekar tagjai ebben a táborban, nagyon sok szekcióban.
1: Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy a zenékben is illeszkedünk a táncokhoz, tehát a tánctanárok valóban Magyarországon egészen a művészeti iskolákban levő tanároktól a zeneakadémiai professzorokig mindenki jelen van a táborban, és így akár a zenekaromat is beleértve, hiszen két zeneakadémiai tanár is van a szalonnabandában. Fontos az, hogy a gyerekek minél magasabb szinten ismerkedhessenek meg, hiszen a tanárnak a tudása az befolyásolja a gyerkőcöt is. A zenéket is úgy válasszuk ki mindig, hogy egyrészt tényleg illeszkedjenek a tánchoz, másrészt az, hogy mindenfajta hangszer, tehát itt a citerától kezdve a hekedű, brácsa, bőgő, furuják, klarinét, tárogató, harmonika, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, és igyekszünk ténylegesen mindenből a legjobb tanárokat idehozni. És a gyerekeknek is inspiráció az, hogy persze minket többet látnak a televízióban, különböző koncerteken, de az esti táncházban nem az van, hogy a szalonna banda, a nem tudom milyen zenekar, hanem még egy nagy bandává összeállunk, és együtt muzsikálás van végig a táncházban, és ez a gyerekeknek azért nagyon-nagyon inspiráló. És én ennek rendkívül örülök, mert jönnek, és akarnak, és beállnak, és amikor 20-25-30 hegedűssel játszok a táncházat, annak azért van ereje.
0: Igen, azért nagyon nagy varázslat lehet, amikor fiatal prima palánták a nagy nevekkel játszanak egy színpadon, és húzzák a talpalával.
1: Jó érzés nekünk is.
0: Beszélgessünk kicsit az évközi munkáról. Mi az, ami a tábor előtt van jelen? Tudjuk, hogy számos közösségben vannak jelen az alkalmak, a különböző képzések és a mentőprogramtól rengeteg-rengeteg projekten keresztül zajlik ez, de azért az évnek a koronája ez a tábor.
1: Hát így van, tehát mi is nagyon-nagyon várjuk mindig ezt. Tehát az otthoni versenyek, akár a népdaléneklési versenyek, akár a fülemüle, ezek mind-mind egy-egy ráhangolódás arra, hogy a táborba jöhessenek a gyerkőcök. Mi a Szalonna bandával, mind a mellett, ugye, hogy a Magyar Állami Népi Együttes idén 75 esztendős, tehát nekünk is van egy saját szakasza az életünknek, ahogy készülünk a nagy jubileumra. Jubileumot ül a Hagyományok Háza is, ugye, amelynek határon túli lába ott van Kárpátalján, tehát hogy mindenki végzi a maga kis munkáját, de ez a nyári tábor, ez mindenkinek egyrészt egy nagy kikapcsolódás, másrészt alig várjuk, hogy tényleg lássuk ezeket az otthoni csillogó szempárokat, mert igenis nagyon fontos a gyerkőcök szempontjából, hogy ez legyen, és legyen meg a folytonosság. Tehát, hogy ők azt érezzék, hogy teljesen mindegy jelenállás szerint, hogy Sátorolja új helyen van, Péterfalván van, Miskenban van, Dobronyban van, hol van a tábor, a folytonosság számukra, hogy nekik valahova van hova készülni, és van hova vágyni, és tudnak menni, és nagyon-nagyon-nagyon hálásak értem.
0: Mi lesz a mai napnak a záró akkordja?
1: Mai napi záró akkordban a táncosok nagydobronyi, kalotaszegi és magyar bődi táncokat fognak táncolni, és ehhez fognak alkalmazkodni a zenei produkciók is, Sárköztől egészen Gyimesig, és hát egy egész hosszú kis gála műsor alakult ki, és hát azt fogják táncolni, muzsikálni, amit a héten tanultak. Tehát, hogy itt nem régi dallamokat fognak játszani, hanem mindenki megmutatja azt, hogy a héten mi is az, ami megragadt, és a koszon kívül rajta maradt.
0: Nagyon szépen köszönjük. Sok erőt és áldást kívánunk a munkátokra, és külön köszönjük, hogy időt szántál ránk.
1: Köszönöm én is, hogy meghallgattatok.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pál István Szalonnával, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népzenésszel, érdemes kiváló művésszel, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedeken 12 óra van, hölgyeim és uraim, a fájó búcsú pillanathoz érkeztünk el, egészen 12 óráig tudtunk veletek lenni, de ha Isten megtart, akkor holnap újra itt vagyunk. Az FM 92.1 legyen a szerdai különkiadásunkkal.
1: Búcsúzóul engedjétek meg, hogy az Aranykor című filmből idézek nektek. Minek félni a holnaptól, ha csak a mai nap van a hatalmunkban?
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálatnak az elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Mindenkinek további áldott napot és jó rádiózás. Maradjatok az FM 92.1-en velünk. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ez alkalommal a szerkesztők nevében. Aniszkó Györgyi.
1: És Birte Zoltán.
0: Isten velünk, a
1: sziasztok.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
3: Выслухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az éjszaka folyamán Oroszország 135 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 118 pilóta nélküli eszköz semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor 13 drón célba talált. Zaporizsiában az ellenséges támadás következtében több tűzeset is keletkezett. Magánházak, egy autószerviz és egy üzemanyagtöltő állomás is megrongálódott. Két ember orvosi ellátásra szorult, tudatta a korrespondent.net. A harci cselekmények miatt áramszünetek is kialakultak. Jelenleg Dnipropetrovsk, Zaporizsia, Szumi, Harkiv és Csernyihív megyében több fogyasztó maradt áramellátás nélkül. A helyreállító csapatok folyamatosan dolgoznak az elektromos hálózat helyreállításán.
7: Протягом ночі Росія атакувала Україну 135 дронами. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 118 безпілотників, 13 влучили. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі. Пошкоджень зазнали приватні будинки, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. До медиків звернулись дві людини, пише кореспондент.net. Також відомо, що через бойові дії та обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
6: Mentőket riasztottak egy bántalmazott tinédzserhez Beregszászban. A bejelentés szerint a fiatalkorú egy konfliktus során sérült meg, a körülmények tisztázása folyamatban van. A helyszínre érkező mentősök fejsérülést állapítottak meg a sérültnél. Az elsődleges ellátást követően stabilizálták állapotát, majd további vizsgálatokra és kezelésre kórházba szállították. Adta hírül a beregszászi mentőállomás. A szakemberek arra kérik a szülőket, figyeljenek gyermekeik lelki állapotára, és időben reagáljanak a konfliktusok vagy zaklatás jeleire.
7: До медиків надійшов виклик до підлітка, який постраждав внаслідок побиття у Берегові. За попередньою інформацією, неповнолітній отримав травми під час конфлікту, обставини якого наразі з'ясовуються. Медики, які прибули на місце події, діагностували у потерпілого травму голови. Після надання невідкладної допомоги його стан стабілізували та доправили до лікарні для подальшого обстеження і лікування. Про це повідомила Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Фахівці закликають батьків уважно ставитися до емоційного стану своїх

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Esti Mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az erős széllökések miatt tegnap Kárpátalján több helyen is fák dőltek ki. Ungváron fák zuhantak lakóházak tetőszerkezetére, valamint a Függetlenség rakpart gyalogos övezetére. Emellett Nagyszőlősen egy fa a kórház utcában az úttestre dőlt. A vihar következményeinek felszámolásában a katasztrófa védelem egységei vettek részt. A szakemberek minden esetben gyorsan eltávolították a kidőlt fákat és biztosították a lakosság biztonságát. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra figyelmeztet, hogy zivatar idején senki ne tartózkodjon fák közelében, és gépjárműveikkel se parkoljanak azok alatt. Az erős szél ugyanis könnyen kidöntheti a fákat, vagy letörheti ágaikat, ami komoly veszélyt jelentett az emberekre és az anyagi javakra.
4: Через сильні пориви вітру вчора на Закарпатті сталося кілька випадків падіння дерев, зокрема в Ужгороді. Дерева падали на покрівлі житлових будинків, а також на пішохідну зону на набережній Незалежності. Крім того, у Виноградові дерево впало на проїжджу частину вулиці Лікарняної. Для ліквідації наслідків негоди до робіт залучалися підрозділи ДСНС. У всіх випадках рятувальники оперативно прибрали повалені дерева та забезпечили безпеку громадян. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України. Закарпатській області. Під час грози не перебувайте та не паркуйте автомобілі поблизу дерев. Сильний вітер може спричинити їх падіння або обламування гілок, що створює загрозу для людей і майна.
3: Azok a végzősök, akik az NMT minden egyes tantárgyából 185 pontot vagy annál többet érnek el, havi 10 000 összegű elnöki ösztöndíjban részesülnek. Erről az ukrán elnöki alap az oktatás, a tudomány és sport támogatására számolt be. A támogatás feltétele, hogy a diákot felvegyék egy ukrán felsőoktatási intézménybe, és ott tanulmányokat folytasson. Az ösztöndíjat az egyetemi tanulmányok első évének teljes időtartam alatt folyósítják. 2025-ben összesen 297 felvételiző kapta meg ezt az ösztöndíjat Ukrajna szerte.
4: Випускники шкіл, які наберуть 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Про це повідомили у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Умовою для отримання таких виплат є зарахування та навчання в українському закладі вищої освіти. Стипендія буде виплачуватися протягом усього першого року навчання у виші, повідомляється на сайті освіта.ua. Додамо, у 2025 році таку стипендію було призначено 297 студентам по всій Україні.
3: Ukrajnában megkezdődött a 2026-os aratási szezon. Az új termés betakarítását elsőként az Odessa megye déli járásaiban dolgozó mezőgazdasági termelők kezdték meg, írja az UNN, az Ukrán Gazdasági Minisztériumra hivatkozva. A minisztérium tájékoztatása szerint az aratás kezdete az agrárszezon új szakaszát jelenti, amely idén is nehéz biztonsági körülmények és időjárási kihívások mellett zajlik. Ugyanakkor a vetések állapota és a terepi felmérések eredményei alapján a szakemberek óvatosan optimista előrejelzéseket fogalmaznak meg az idei terméssel kapcsolatban. Az előzetes becslések szerint 2026-ban a gabona és olajos növények össztermése várhatóan 81-83 millió tonna körül alakul.
4: В Україні розпочалася жнивна кампанія 2026 року. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одеської області, пише УНН із посиланням на Мінекономіки. Як повідомили у відомстві, старт жнив відкриває новий етап аграрного сезону, який цьогоріч проходить в умовах складної безпекової ситуації та погодних викликів. Водночас стан посівів і результати польових обстежень дають підстави для стримано оптимістичних прогнозів щодо майбутнього врожаю. За попередніми оцінками, загальний урожай зернових та олійних культур у цьому році очікується на рівні 81-83 мільйони тонн.
3: Az első 13 páncélozott jármű megérkezett Ukrajnába a katonai egészségügyi dolgozók számára, amelyeket a United 24, a hivatalos globális adománygyűjtő platform forrásaiból vásároltak meg. Ezeket a járműveket a sebesültek veszélyes területekről történő evakuálására szánják. Képesek nehezen megközelíthető területeken közlekedni, leküzdeni a nehéz terepviszonyokat, valamint hosszú útvonalakon is végrehajtani mentési feladatokat. Összesen 30 ilyen páncélozott evakuációs járművet vásároltak a United 24 támogatásával, amelyek közül 13 már megérkezett Ukrajnába, és átadták őket a katonai egészségügyi dolgozók számára, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. Az egészségügyi evakuáció megerősítése továbbra is az ukrán egészségügyi minisztérium egyik kiemelt feladata.
4: До України доставили перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків, придбаних за кошти United 24 офіційної глобальної.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал дійсített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507-65-60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювати.
12: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
13: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
14: Köszöntöm a Pulzus Rádió hallgatóit, Határtalan magazin műsorunkban Bekvi Mária vagyok. A mai műsorunkban két olyan programról is hallhatnak, amelyek a hitben való növekedést és a közösségépítést szolgálják. Elsőként a Beregszászi Református Gyülekezet június 22-én kezdődött KT táboráról hallhatnak, ahol közel 40 fiatal is segítő tölti együtt a hetet.
15: A KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne.
14: Ezt követően a 2026-os lendületnapról hallhatnak, amely lelki alkalmakat, közösségi élményeket és jótékonysági összefogást kínál az érdeklődők számára.
16: Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban, a Barátság stadionban megtartjuk a lendületi ifjúsági találkozónkat.
14: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
15: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mind egy csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg kajálások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás, vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció. digitalizáció, amikor a tékozó fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal is Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk, tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok, és az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem erőből, nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
17: Jónika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor KT-s tábor.
18: Bodnár István, a Sára Szoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készülni nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre az erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan menni az egészet.
17: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan. Igazából hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
14: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelki pásztorával és Jónika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Hit, remény és lendület, ezek a hívószavai annak a nagyszabású keresztjén ifjúsági napnak, amelyet 2026-ban szervez meg a KRISZ. A lendületnap célja, hogy a résztvevők ne csupán élményekkel, hanem lelki megerősödéssel is gazdagodjanak. A programban helyet kap a dicsőítés, a bizonságtétel, az evangelizáció, valamint számos közösségi és szabadidős program. Az esemény kiemelt szolgálattevője és igehirdetője Ádám Zsolt, református lelkipásztor, a Királyhágó melléki KRISZ koordinátora lesz, aki a hit, a remény és az Istentől kapott lendület üzenetét hozza majd a résztvevőknek. A rendezvény jótékonysági célt is szolgál, hiszen a bevételeket és a felajánlásokat rehabilitációs központok támogatására fordítják, a Mezővári Ne Feledzs rehabilitációs központot és a Hetyeni Élim központot segítik. Hogy mitől lesz különleges a lendület, kiket várnak a szervezők, arról beszélgetünk a KRISZ elnökével, Balázs Antallal.
1: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
2: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban, a Barátság stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a KRISZ-nek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
2: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicső, és illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabad téren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat, nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom, összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
1: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
2: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
1: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor eszünkbe keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van, és ha nincs más semmi, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
2: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Istené a dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
1: Egyik nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebben a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
2: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
1: És kompensz generáció elfelejtette el nagyjából.
2: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partnerszervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a HÖK-öt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
0: A 2026-os lendület egyszerre kínál lelki feltöltődést, közösségi élményeket és lehetőséget arra, hogy mások életében is változást hozzunk. Az alkalmat június 27-én Beregszászban a Barátság Stadionban rendezik meg. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak mai műsorunkban is. Hallgassák továbbra is a Pulzus Rádiót. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. «Без кордонів», бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszászi Református Egyházközség támogatta.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.1 FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodim FM.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattunk. Tartsatok velünk! Török Orsolya, a hétpettyes Katica. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a beregi dombok környékén volt egyszer egy kerek erdő, élt abban mindenféle állat. Róka, nyúl, őzike, menyét, borz, még egy-két farkas is. Ennek az erdőnek mégsem ők voltak a legkülönösebb állatai, hanem egy kis katica bogár. Egy hétpettyes. Azaz csak majdnem, ugyanis ennek a kis katicának nem voltak petyek a hátán, mint a többieknek. Csupasz háttal repkedett az erdőfái között és a füves tisztásokon. Sokat szomorkodott amiatt, hogy elvesztette a pettyeit. Még tisztán emlékezett arra a napra, amikor egy erdőbe tévedt tündér a pimasságáért büntetésül elvarázsolta a hátáról a gyönyörű fekete pettyeket. A katica már rég sajnálja, amit tett, bárcsak ne gúnyolta volna a szegény szitakötőt, bárcsak ne nevetgélt volna a szárnyaszegett madárkán, bárcsak ne lett volna olyan felhéjázó mindenkivel. Na, de ez a tündér jól megleckésztette. Még jó, hogy elmondta, hogy vissza lehet varázsolni a pettyecskéket. De hogyan is? Arról nem mondott semmit. A katica egy ideig hisztizett, toporzékolt, jajongott, sikongott, hőrjöngött. De ezektől nem kerültek vissza a drága kis foltocskák a hátára. Így éldegélt hosszú heteken, hónapokon át, míg nem egyszer zokogva kérdezte az erdő bölcsbagját, hogy mit tegyen, hogyan lehetne ő is ugyanolyan katica, mint azelőtt volt, a többi társához hasonló. Ám a bölcsbagoly ezúttal nem tudott segíteni. Azt mondta csak, hogy a szomszéd négyszögletű erdőben lakó, nálánál öregebb és bölcsebb bagoly tudhatja ezt. Őt kell megkérdezni. A katica felkerekedett hát, hogy megtegye a nagy utat, és elmenjen a szomszéd erdő bölcsbagjához. Hát, ha ő segít neki nagy bajában. Megkérte egy barátját, egy másik katicát, hogy jöjjön el vele, legyen a segítője. Így hát másnap hajnalban ketten indultak el. Repültek egész nap, csak kis időre álltak meg pihenni. Este volt, mire odaértek. A bagoly akkor ébredezett, és nagy ásítások közepette fogadta a két vándort. Mi áradban vagytok, kis katicák? Honnan jöttök ilyen fáradtan, csapszottan? A katica elmesélte az esetet, kezdve a tündérrel, a sok gúnyolódás sem tagadta, s azt is bevallotta, hogy rengeteget tanult ebből az esetből. Most már nem bántana senkit. Aki más, akinek baja van, aki gyengébb, nagyon-nagyon szeretné visszakapni a pettyeit. Megtanulta a leckét. A bölcsbagoly csak bólogatott, s arra bíztatta a katicát, hogy mindig legyen figyelmes. Hallgasson a szívére. És segítsen ott, ahol csak tud. Ez a megoldás. És ha így cselekszik, csoda fog történni.

0: A kiskaticák feje csak úgy zsongott a bagoly szavaitól, még nem tudták, hogyan is lesznek ebből pettyek, de a hajnal beköszöntével hazaindultak. Ahogy repültek a fák között, hirtelen egy pillangót láttak meg, aki egy hatalmas pókhálóban vergődött. Ahogy tőle telt, próbálta magát kiszabadítani, de egyre jobban beleragadt a pókhálóba. A két katica gondolkodás nélkül odarepült hozzá, és együttes erővel kirántották a lepkét ebből a félelmetes rabságból. Amikor már biztonságban voltak, a pillangó hálás szívvel köszönte meg a segítséget a piros hátú bogárkáknak, akik egyből tovább is repültek. Egyszer csak észrevették, hogy elkezd egy fekete pettyecske kirajzolódni a piros hátú kis katica hátán. Visszajön! Visszajön az első pettyecske! Visszajön az első pettyecske! Kiáltozták örömükben, és boldogan repültek tovább. Ahogy egyszer csak lenéztek a földre, egy békát pillantottak meg, aki messze ugrált a tótól, és már majdnem teljesen kiszáradt a bőre. Ha pedig nem lesz nedves, kis idő múlva elpusztul. A katicák közel repültek hozzá, és oda kiáltották, merre kell menni a tó irányába. Még látták, ahogy a béka eléri a vizet, és megkönnyebbülten csobban bele az éltető hűvös tóba. Ekkor a kis katica hátán újabb petty jelent meg. Így repültek tovább, hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy egy róka üldöz egy szürke nyulacskát. Az éhes vörös bundás már majdnem elérte a fáradt nyuszikát. Amikor a két katica az orrára repült, majd a szeme előtt repkedett, megzavarva ezzel az üldözést. A róka lassított, próbálta elhajtani a katicákat a szeme elől, de a nyuszi addigra már tovasz alatt. A róka mérgelődött egy kicsit, majd új zsákmány után nézett. A nyuszika egy távoli bokor alól integetett hosszú füleivel a katicáknak, akik már szálltak is tovább, és lásd csodát, a kis katica hátán megjelent a harmadik petty is. Fáradtan, de örömteli szívvel repültek a piros hátú bogárkák az erdő irányába. Ahogy szálltak, egy nagy fa fölött, éles csipogásra lettek figyelmesek. Egy fészkéből kiesett madárfióka sírt, kétségbe esetten a földön. A kiskaticák odarepültek hozzá, de nem tudták felemelni, hiszen nagyon nehéz volt hozzájuk képest. Bíztatni kezdték, hogy csak verdesen a szárnyaival, próbálkozzon a felröppenéssel. A kismadár addig próbálgatta a szárnycsapásokat, amíg egyszerre csak fel tudott emelkedni, és felröppent az első faágra, majd a következőre, és így tovább a fészekig. Mindenki megkönnyebbült. A katicák boldogan repültek tovább, és már várták, megjelenik-e az újabb pöttyöcske a kis katica hátán. Nem is kellett sokáig várni, hisz jót tett helyébe, jót várj. Ugye már ti is sejtitek, gyerekek, hogy amint jót tett a katica, vele is csoda történt. Így került a hátára az ötödik pettyecske is, majd a hatodik és a hetedik. Találjátok ki, kinek segített még a mi kis katicánk. Végül késő este ért vissza az erdőbe a két vándor. Valóra vált a kis katica álma, hisz újra ott fénylettek a gyönyörű pettyek a hátán. Ám ami ennél is fontosabb, megérezte, hogy mekkora boldogság önzetlenül jót tenni valakivel. És ez sokkal jobb érzés, mint kigúnyolni másokat. Mosolyogva hajtotta le a fejét egy levélkére, és egy kicsit hálás volt a tündérnek a leckéért. Itt a vége, fuss el véle!
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: time.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyázz a tovább, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.
3: Привіт, це Гросо.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.